0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Itt be kell fejeznünk, mert vége az időnknek, jó? Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Erdei Tünde, Simon Erika és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
2: Megbeszéljük.
1: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
5: Összehangolt támadást
6: nyújtottak. Időláncolt
7: tiltakoztak.
8: Korrupciós botrányba
9: keveredett. Az inflációs adatok szerint
10: felfüggesztették mentelmi jogát.
9: Közleményben tiltakoztak.
10: Több ezeren tüntettek.
9: Aláírták a megállapodást.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a szavak jelentésén. Pontosabban a szavak jelentésének megváltozásán. Nekem ez elsősorban arról jutott eszembe, hogy több millió honfitársammal együtt nem kevés elégtétel érzésével a lelkemben nézem a NER váratlanul gyors összeomlását és a szánalmas menekülést a süllyedő hajóról. És közben meg azt látom, hogy az Orbán diktatúra idején kiüresedett szavak talán visszanyerik eredeti jelentésüket. Mert hogy itt van például a tények kifejezés, ami a NER-ben kiüresedve a TV2 zászlós hajó lejárató műsorává süllyedt. De nem ám csak periszkóp mélységre süllyedt, hanem egyenesen az óceán fenekére. Ott meg a nagy nyomás ripsz-ropsz összeroppantotta, mert csak egy valami tarthatta volna a felszínen, a tények, az adatok tisztelete, szakszerű tálalása. A TV2-es tényekben meg minden volt, csak tények nem. Azok valahogy nem jutottak be. Csak zavart okoztak volna a gépezetben, ahol nem újságírók és szerkesztők, hanem szabályos média pribékek és a nyilvánosság hentes mesterei működtek. Így fordulhatott elő, hogy elnézést, ha valakinek bántja a fülét a kifejezés, a rendszer még egy kormánypárti pöcs szakértőt is kitermelt magából és felvonultatott Magyar Péter lejáratására a TV2 képernyőjén. A tények megszüntetését maga Vaszili Miklós, a TV2 csoport vezérigazgatója, a magyar média Balázsi Gyulája jelentette be. Miután szigorúan április 12-e után megszabadult néhány képernyős arctól meg vezetőtől. A TV2 igazi tulajdonosa viszont, mint napjainkban kiderült, Mészáros Lőrinc, azaz leánykori nevén Orbán Viktor. És a kör itt bezárult. Ennek ismeretében már senki sem lepődik meg azon, hogy a tények két vezető arca, Marsi Anikó és Gönczi Gábor minden választás előtt videóreklámban buzdította gazda, azaz Orbán Viktor újraválasztására. Ha lenne Magyarországon médiahatóság, akkor már pusztán ezért páros lábbal kellett volna mind a két jó madarat kirúgni. Csak a bukás után tették lapátra őket. Erre van egy nagyon szép angol kifejezés, too little, too late, azaz túl kevés, túl későn. A gazdájuk, Orbán Viktor a jelek szerint még mindig nem heverte ki a látványos bukás utáni traumát. Hírek szerint most éppen a Fidesz túlélési csoda elixírének összeállításán töri a fejét. Ami

0: cselekvésedet szavakra utalnom. Mert hogy ez a bagázs sem nem fiatal, sem nem demokrata. Na, ez az egy, amiben egyetértek Orbán Viktor értékelésével. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
1: Klubrádió.
2: Tények,
3: vélemények.
2: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
4: Elmúlt 18 óra, több mint 4 éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Megszűnik a TV2 Tények című műsora. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Holnap hajnalban párás időre számíthatunk. Záporok, zivatarok keleten, északkeleten lehetnek, akár 26 fok is lehet. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Ivánt hallják. Több mint 4 éves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, a 355-ös szint körül van. Március közepén még 393 forint felett is járt az árfolyam. Továbbra is kitart a piac megelőlegezett bizalma. Ez a forint erősödésének egyik legfontosabb oka, de azért még vannak bizonytalanságok. Erről beszélt a Klubrádiónak a Bank 360 szakújságírója Vrazsovics Rita.
5: Alapvetően még mindig kitart az a megelőlegezett bizalom a piac részéről, ami a kormányváltás miatt történt. Itt a legfőbb indokok között van az, hogy alapvetően az új kormány elköteleződik az euró bevezetésének a lehetősége mellett, illetve a mostani néhány napja tartó kifejezett erősödésre magyarázat lehet a dollárnak a gyengülés az euróval szemben, mivel az iráni béketárgyalásoknak az alakulása nem jól hatott a dollár árfolyamára. Ez most szépen megjelent az árfolyam grafikonokon, illetve az is pozitív hír lehet, hogy tegnap és ma is a Központi Statisztikai Hivatal által publikált kiskereskedelmi forgalom, illetve az ipari termelésről szóló beszámoló is pozitív volt. A további erősödés alapvetően attól függhet, hogy mennyire képes tartani azt a gazdaságpolitikát az új kormány, amit ő előrevetített, és hogy fogják-e befolyásolni olyan jelenleg bizonytalan tényezők, mint például a hormozi szorosnak. Ez ezzel kapcsolatos helyzetnek az alakulása, ami most ugye nagyon sok bizonytalanságot hordoz magában, és mindenki arra vár, hogy ez a helyzet hogyan fog rendeződni.
4: Lázár János érvénytelenítette a Pázmány kampusz megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást. A döntés indoklása szerint az építési engedély ellen indított közigazgatási per és a bíróság által elrendelt halasztó határ miatt az építési minisztérium jelenleg nem képes szerződést kötni, vagy annak teljesítését biztosítani. Józsefváros polgármestere szerint a Pázmány kampusz közbeszerzésének érvénytelenítésével véget ért az a több mint 5 évig tartó folyamat, amely során a helyi lakosok és az önkormányzat érdekeit figyelmen kívül hagyták. Pikó Andrást hallják.
6: Nagy örömmel és megnyugvással fogadtuk ezt a hírt. Ugye ez egy hosszú 5,5 éves harc volt számunkra, olyan volt, mint egy ilyen Nagy Józsefvárost védő háború, és nem kellett volna háborúnak lenni, ezt meg lehetett volna rendesen, kulturáltan beszélni, egyeztetni. Rengeteg per, rengeteg akció van ebben a döntésben, és végül is a harc értelmes volt, addig kitartottunk, amíg a kormány össze nem omlott, és ezáltal alkalmatlanná vált arra, hogy ezt a beruházást végigvigye. Nyilván itt most az új kormány újra gondolhatja azt, hogy ebben a felállásban akar-e ezt a beruházást folytatni. Végig lehet gondolni azt, hogy más helyszínen, végig lehet gondolni azt, hogy ha itt marad ez a terület, akkor mi szolgálná leginkább a főváros és Józsefváros érdekeit. Az önkormányzat arra készül, hogy mind a kormánnyal, mind pedig az összes partnerrel, akár a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával is egy nagyon higgadt és nagyon konstruktív tárgyalást fog folytatni. Ez a beruházás. Ez szolgálhatja Józsefváros érdekét, de csak úgy, hogyha a mi hangunk is hallatszik, és bennünket is meghallgatnak.
7: Ha mégsem épülne ott semmilyen Pázmány kampusz, akkor van bármi terme az önkormányzatnak arra, hogy mit lehetne ott csinálni?
6: A civileknek van erre tervük, több is. Lehetőséget látnánk arra, hogy ott egy nagyobb múzeumkert folytatásaként is értelmezhető zöld terület park épülhetnek. És korábban az is felmerült, hogy mivel 200 éve épült a Nemzeti Múzeum épülete, és bizony már kinőtte a Nemzeti Múzeumunk ezt az épületet, még kormányzati szándék is volt, hogy a múzeum bővüljön.
4: Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, erősítette meg a csatorna elnök vezérigazgatója a 444-nek. Vaszeri Miklós alapban megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről beszélt. A hírműsor megszűnésére reagálva Magyar Péter lendő miniszterelnök azt írta a Facebook oldalán, a magyar média valaha volt leghitványabb műsorának és az orbáni propaganda zászlós hajójának nevezte a Tényeket. A Klubrádiónak nyilatkozó szakértő, a Mérték média elemző műhely munkatársa

0: munkatársa Urbán Ágnes azt mondta, hogy a TV2 szem, hogy a hogy még nem volt példa arra, hogy egy médium a TV2 mélységéből felépüljön, de Urbán Ágnes szerint azoknak az embereknek, akik nevüket és arcukat adták a Tények műsorához, nincs helye a magyar médiában.
1: Azt gondolom, hogy teljesen jogos a döntés, hogy a Tények brendet megszüntetik. Bármennyire is furcsa ez a magyar nyelvben, de a Tények a hazugság szinonimája lett a TV2-nek köszönhetően. Úgyhogy érthető, hogy ezzel a címmel, ezzel a brenddel már semmit nem akarnak kezdeni. Hogy egyébként a TV2 hogy tudja majd újjáépíteni, vagy akarja egyáltalán újraindítani a tájékoztató funkciót, valamifajta hírműsor kínálnak-e, azt majd meglátjuk. Majd ez azt gondolom, hogy attól is függ, hogy majd mi lesz a leendő vagy átalakított magyar médiatörvény, vagy egyáltalán lesz-e ilyen kötelezettségük. De azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon nagy kihívás lesz az elmúlt évek után egy igazán komolyan vehető hírműsort csinálni ezen a csatornán. Magyarországon ilyet még nem láttunk, tehát ennyire mélyre még soha nem süllyedt hírműsor, mint a TV2 az elmúlt években. Tényleg ez egy egészen rendkívüli mélység volt, és egyébként azt gondolom, hogy azok, akik ehhez a nevüket és az arcukat adták, azoknak nincs helye a szakmában a továbbiakban.
0: A Magyar Hang értesülése szerint Orbán Viktor zárt körben arról beszélt, hogy a Fidesz politikai márkája annyira megkopott, hogy ezen a néven már nem lenne esély egy újabb sikeres politikai szereplésen. A lap forrásai szerint ezért egy új politikai formáció előkészítése is felmerült, amelynek alapját országszerte létrehozandó polgári szalonok adhatják. A Fidesz, mint politikai brand ideje lejárt, erről beszélt a Klubrádiónak nyilatkozó politikai elemző. Ransburg Zoltán szerint a Fidesznek először a saját politikai közösségét kellene újra definiálnia, de az elemző egyelőre nem látja, hogy ez a munka egyáltalán megkezdődött volna a párton belül.
2: Én most abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy teljesen egyetértek Orbán Viktorral. Én is azt látom, hogy a Fidesz brand annyit sérült az utóbbi időben, nem csak a választásokon, hanem az azt megelőző években is, sőt talán főleg akkor, hogy nagyon nehezen látom elképzelhetőnek, hogy a Fideszből újra legalábbis belátható időn belül egy erős párt alakul. Amit szerintem Orbán Viktor egy kicsit viszont rosszabbul lát, vagy másképpen lát, mint ahogy én, nyilván ez nehéz is lenne számára elismerni, az az, hogy a Fidesz brand annyira kéz a kézben járt az Orbán brenddel, hogy amit ő a Fideszről elmond, az legalább annyira igaz rá személyesen is. Én azt gondolom, hogy először azt kellene definiálni a Fideszemnek, illetve Orbán Viktornak, hogy mi ez a politikai közösség. Amikor Orbán Viktor a jobb oldal újjászervezéséről beszél, akkor kikre gondol pontosan, mert hogy valójában most egy centrista jobboldali kormány alakul a Tisza párt személyében, a Fidesztől jobbra pedig ugye ott van a Mi Hazánk. Tehát valójában mielőtt itt a politikai közösség újraszervezéséről beszélünk, először azt gondolom, azt kellene meghatározni a Fidesznek, hogy hol van az ő helye ezen a megújult politikai palettán.
0: Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra is. A leendő miniszterelnök a Facebookon azt írta, sikeres és előremutató tárgyalásokat folytattak, közlése szerint megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és magyar befektető munkáját, valamint a Triesti magyar kikötő mielőbbi befejezését. Magyar arról is beszámolt, hogy több kérdésben hasonló álláspontot képviselnek, például az illegális migráció elleni fellépésben, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának támogatásában és az európai versenyképesség erősítésében. Végül az időjárásról, holnap hajnalban sokfelé párás időre számíthatunk, utána felhős napos időszakok váltják egymást. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 26 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk, most folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal.
3: A lényeget hallották.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
5: Döntött a parlament.
6: Összehangolt támadást
7: indítottak.
8: Időlánccal
9: tiltakoztak.
10: Korrupciós botrányba
9: keveredett. Az inflációs adatok szerint
5: felfüggesztették mentelmi jogát.
7: Közleményben tiltakoztak.
5: Több ezren tüntettek.
9: Aláírták a megállapodást.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti Önöket. Véna Gyöngyi szerkesztővel együtt az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe ma estére. Minden napra egy újabb botrány, most éppen a TV2 Tények bezárása. Így dől össze Orbán Viktor kártyavára, de vajon mindez mennyibe kerül majd nekünk? Pert nyert az egyetemi tanár, hiába indított ellene keresztes hadjáratot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Vajon hány bűnbánó miatyánkot kell majd elmondania az intézmény vezetésének penitenciaként? Orosz dróntámadás Lettország határán egy ottani olajlétesítmény ellen. Véletlen katonai tévedés, vagy megint nem fér a bőrébe a Kreml eszement ura? Közeledik a győzelem napi parádé a Vörös téren. Már is kezdünk.
4: Esti gyors.
11: Méghozzá a TV2 tények megszűnésével, vagy megszüntetésével. A vonalban itt van velünk Rényi Pál Dániel, a 444.hu média ügyekre szakosodott újságírója. Szervusz, jó estét kívánok!
3: Jó estét, hallottok engem?
11: Igen, tökéletesen. A kérdésem az, hogy a ti műsorotok egyszer készített egy olyan videót, ahol arról volt szó, hogy valótlanul állítottuk, ez legenda lett a szakmában, a TV2-ről szólt, hogy 150 alkalommal kellett helyreigazítást közölniük. Ez azt jelenti, hogy nem egyszeri szerkesztői hibáról, hanem rendszerhibáról volt szó. Így van?
3: Hát én ezt nem nevezem hibának. Én azt gondolom, hogy ez a rendszer működésének a természete volt valójában. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ami a TV2-ben zajlott az elmúlt 10 évben, annak semmi köze nem volt valójában az újságíráshoz, legalábbis ami a tények hírműsorát illeti. Ez egy politikai fegyvertár volt, amit politikai célból használt a Fidesz kormánya. Ezt a televíziót a Fidesz kormány által folyósított állami hitelekből vásárolták föl a 2010-es évek elején. Ők vitték oda a tartalmi szerkesztőket, a hírigazgatót, akit ugye most elbocsájtottak 10 év után. Ezt a tévét egy politikai fegyverként használta a Fidesz hatalma, és hát ennek a széthullását látjuk, vagy legalábbis megtörését érzékeljük most.
11: Vajon Vasili Miklós, a TV2 csoport vezérigazgatója meg tudja menteni ezt a csoportot, vagy ezzel is ugyanaz lesz a helyzet, mint Balázsi Gyula cégeivel, hogy ezek valójában kiüresednek, amint megszűnik az állami támogatás, az állami hirdetési támogatása a TV2-nek?
3: Hát egy kicsit más a volumene, igen, mint a Balázsi féle állami csoportnak, tehát azért a TV2-nek vannak értelmezhető és jelentős piaci bevételei, de az biztos, hogy a jelen állapotában ez nem egy profitábilis vállalkozás az állami hirdetések nélkül. Tehát ugye tavaly realizált 2 milliárdos nyereség úgy tudott összejönni, hogy majdnem 5 milliárd forintért hirdetett a magyar állam ezen a csatornán, és erre biztos, hogy ilyen nagyságrendű hirdetésekre a jövőben nem számíthatnak. Tehát azt tudni, hogy itt egy racionalizálódási folyamatok el kell indulni ahhoz, hogy ez a tévé működni tudjon. Hát lehet számítani arra, hogy elbocsátások lesznek, és költségmegvonások, de tehát olyan típusú összeomlásra én nem számítok, mint amit a Lounge esetében látunk, de itt inkább arról van szó, hogy olyan súlyos hitelességi válság van ennél a csatornánál, amit és én a Vasili Miklós előre menekülve próbálva, hogy kezelni, megpróbálja ezt a teljesen lejáratódott brandet valahogy megtisztítani. Hát én őszintén szóval nem tudom, milyen esélyei vannak ennek. Nyilván ennek egyfajta, ennek egyik leágazása vagy opciója ez az, hogy a tények színű műsort ennyi idő után megszüntették, és megpróbálnak valami új hírműsort építeni a helyébe. Meglátjuk, hogy ennek milyen eredmény lesz.
11: Hát minden bizonnyal a kereskedelmi tévéknek azért púpa hátukon az, hogy a médiatörvény alapján hírműsort is kell üzemeltetniük. Ráadásul ugye ezt az angol kifejezést, ezt az úgynevezett infotainmentet használják erre, vagyis a szórakoztató híreket, ami a gyakorlatban a vízisíelő mókust is jelentheti. Tehát ezek abszolút komolytalan híradókká is válhatnak. Mit gondolsz erről?
3: Hát ez is egy út, ugye, hogy a nagyon nagy kérdés, hogy merre fog fordulni most a TV2-nek a hírszolgáltatása. Ugye Szalai Vivientek itt 10 évig dolgozott ennél a csatornánál, 10 év után menesztették. ő egy egészen elképesztő, én azt gondolom, hogy egy média történeti pusztítás végzett ezen a csatornán. Tehát, hogy az a típusú hírszolgáltatás, ami a tényekben zajlott, annak semmi köze az újságíráshoz, ezt tudás nélkül lehet állítani. Tehát itt a... És az egyik része a lejárató kampányok, a rágalmazások, a politikai célú lejáratások, ez csak az egyik része. A másik része van egyfajta ilyen, hogy mondjam, dilettantizmus is. Tehát, hogy ez nem csak arról volt szó, hogy bonyolták voltak ezek a hírek, hanem ezeknek a felkészítési stílusa, a szelekciója, minden szakmaiságot nélkülözött. Én azt most nem tudom megítélni a tévéket, hogy melyik ilyen irányba fog fordulni. Tehát, hogy az lesz, amire te is utaltál, hogy egyfajta ilyen teljesen apolitikus, amennyire lehetséges apolitikus távolságtartó kommunikációt valósítanak meg, vagy azért meg vannak mégiscsak politizálni valamennyire, de mondjuk más stílusban. Nagyon nehéz megmondani. Az az igazság, azért nehéz megmondani, mert ugye tudjuk, hogy ez a televíziós társaság a Mészáros körhöz csatlakozik, és a Mészáros érdekkörnek az egyik pontos égköve. De igazából az, hogy mi történik ebben a háttországban most, azt nagyon nehezen tudjuk feltérképezni. Tehát én azért vagyok ezzel óvatos, mert én azban sem vagyok biztos, hogy itt egyértelmű politikai utasítások elhangzottak már. Tehát én azért olyan virágság érződik most ebben a háttérországban, hogy én azt gondolom, hogy a kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy most a TV2 milyen hírszolgáltatást nyújt ebben a pillanatban.
11: Ezt én értem. Ugyanakkor azért nézzük meg azt, ami április 12-e előtt hogyan működött a TV2 és a tények, hiszen a iparági, a szakmai pletykák szerint gyakorlatilag kézi vezérlés volt, és Rogán Antalhoz vezettek a szálak, méghozzá hasonló módon, mint az MSZNP KB Agit proposztájánál, tehát heti, napi vagy akár óránkénti utasítások is érkezhettek Szalai Vivienhez a TV2-nél, és onnan aztán a szerkesztőköz meg a riporterekhez. Hallottál te ilyenekről?
3: Ezt majd, hogy nem fényként állíthatjuk, hogy ez így volt, tehát nekem minden elbeszélés, minden információ, ami rendelkezésemre áll, az ezt támasztja alá, igen. Tehát, hogy itt ez olyannyira így volt, hogy hát, amit szinte megírtunk már talán két héttel ezelőtt is a 444-en, olyannyira így volt, hogy valójában a tulajdonosoknak már nagyon elegük volt abból, amennyire, ha lehet önnek hinni az információknak, hogy Szalai Vivien mennyire pusztító kommunikációt folytat a hírműsoron keresztül, és igazából már őt nem annyira akarták pozícióban tartani, de a politika, elsősorban a Rogán vezette kabinett iroda ott tartotta őt. Tehát annyival fontosabb volt a politikai érdek, hogy emiatt konfliktus is vállaltuk a tulajdonosokkal, és hát nyilván azután, hogy a választások lezajlottak, és úgy zajlottak le, ezek után lehetett meglépni ezt a régóta tervezett lépést. Hát azt, hogy milyen most, azt nehéz egyre megjósolni. De az, hogy korábban ez volt, ez több forrásunk is alátámasztotta, igen.
11: Végül egy rövid kérdés. Elképzelhetőnek tartod-e, hogy ugyanazok a riporterek, akik eddig az mostani időig tartó tényekben dolgoztak, azok képesek lesznek-e valódi újságírói munkát végezni, vagy sem?
3: Mármint ugyanott a TV2-ben?
11: Hát hiszen...
3: Nem tudom megmondani. Abban biztos vagyok, majdnem biztos vagyok, hogy az emblematikus tények, riporterek, tehát elsősorban a Marsi Anikó, Gönczi Gábor páros, majdnem 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ők nem fognak már visszatérni a képernyőre. Nincsenek rajtuk kívül annyira karakteres műsorvezetői a TV2-nek szerintem, akik jelképeznék ezt a csatornát, biztos, hogy szükség lesz frissítésre. Én mondom, az emblematikus figuráknak a visszatérésére én nem számítok.
11: Rényi Pál Dánielnek, a 444.hu újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére álltál. Szervusz!
3: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
4: Esti gyors.
11: És most evezzünk akkor a gazdasági területre, mert hiszen azt gondolom, hogy ez lesz az igazán nagy meglepetés a Magyar Péter kormányának a beiktatás után, hogy ez tényleg így van-e. Erről kérdezem Farkas Zoltán gazdasági újságírót, a HVG munkatársát, az egyetlen embert Magyarországon, aki az újságírók között töviről hegyire ismeri a költségvetést. Szervusz!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Nem mondanám, hogy ismerem, hiszen senki nem ismeri.
11: Hát pont erről van szó, hogy amikor beterjesztették, akkor te ugye mindig minden részletet nagyon alaposan megnéztél, kiszámítottad, elmondtad, hogy mi lesz, hogy lesz, mire jut pénz, mire nem jut pénz. Most viszont hát nem kevesebb, mint 7%-os államháztartási hiányt jósolnak, 3,9% helyett, ami még mindig több, mint a megengedett 3%, vagyis az Orbán kormány iszonyatos adósságokat hagy hátra. Így van?
6: Úgy kezdődött a történet, hogy elfogadták a költségvetést 3,7%-os hiányjal, majd változtak egy kicsit az uniós szabályok, és a hadipari fejlesztések mértékével, a részletekben nem menjünk bele, lehetett növelni a deficitet, akkor Nagy Márton 5%-ra fölemelte a deficit előirányzatot, és azt mondta, hogy ezt nem volna szabad túllépni, hiszen az utolsó, legvégső megengedett határ ez a hazai össztermékhez viszonyított 5%. Aztán decemberben a költségvetési tanács már kiadott egy meglehetősen aggasztó jelentést, hogy legalább 1,7%-os szigorításra lenne szükség, tehát kiadás csökkentése, bevétel növelése, bármilyen módon szükség lenne kiigazításra, majd jöttek a választás előtti osztogatások. Ez elég jelentős, hiszen nem volt benne a költségvetésben, illetőleg még csak az előzetes számításokban sem volt, attól függően, hogy mennyire állt rosszul a Fidesz, nyomtak be újabb és újabb kiadási tételeket. Én olyan 6-7%-ra tippeltem az év végén várható hiányt, abból kiindulva, hogy megnéztem az egy évvel ezelőtti márciusi számokat, és mennyivel nőtt az év végéig. Ez egy nagyon durva extrapoláció. De a lényeg az az, hogy ugye az 5%-ot nem nagyon volna szabad túllépni, mert különben tényleg a túlzott deficit eljárás alá kerülhet Magyarország, az pedig azzal a következménnyel járhat, hogy nem fogják felszabadítani az uniós forrásokat, vagy azok egy részét, úgyhogy nagyon-nagyon veszélyes a helyzet, ez kétségtelen.
11: Az elmúlt hetekben azért hallottunk arról, hogy hová tűntek el a pénzek, ugye a Nemzeti Bank és a Matolcsiék 100 milliárdjai, Balázsi Gyula történetét már unalomig ismerjük, és így tovább, és így tovább, de nem ezek az igazán nagy tételek attól tartok, amik viszik a pénzt Magyarországról, hanem például, ha ismerté válik Paks, és az ottani kötelezettségek az oroszokkal szemben, vagy a Belgrád-Budapest vasútvonal, amelyet a kínaiak finanszíroznak, ezzel te egyet értesz?
6: Egyrészt érdekes, mert a Nemzeti Bank alapítványainak a veszteségei szólnak abban az értelmében valóban elveszítették közpénzi jellegüket, hogy nem közvetlenül érintik a költségvetést. Áttételesen igen, hiszen valamennyire ezek is belejátszanak abba, hogy a Magyar Nemzeti Bank veszteséges. Ezt a veszteséget a régi szabályok szerint meg kellett volna téríteni a költségvetésnek. Ez egy 1000 milliárd forintot meghaladó összeg. Az új szabályok szerint ezt csak középtávon kell megtéríteni. Tehát közvetlen költségvetési következménye nincs annak, hogy ott mennyi pénz folyt el. A másik, hogy milyen meglepetések érnek minket. Ugye valamikor 2010-ben elkészült egy úgynevezett tényfelhasználó bizottságnak, volt egy csontváz jelentése, ez volt a GUNY neve, 63 olyan tételt soroltak föl, amelyeket a bajnai kormány nem megfelelően illesztett bele a költségvetésbe. Most szerintem ezt meg lehet szorozni 1000-rel.
11: És ráadásul ugye mind a paksi, mind a belgrádi gyorsvasút ügye az 1000 évre titkosított idézőjelbe, tehát ezt majd csak azok fogják megtudni, akik ebben igazán érintettek. Egyáltalán vissza lehet-e szerezni valami módon az állami vagyont? Mit gondolsz te erről, hiszen nagyon sok pénz áramlott ki, 2000 milliárd forintra becsülik azt, ami eltűnt kézen közön.
6: Hát én nagyon-nagyon vigyáznék bármit is mondani arról, hogy mennyi pénz tűnt el valójában, az milyen módon tűnt el, és azt hogyan lehet visszaszerezni. Szóval az a helyzet, hogy én teljesen döbbenten állok az előtt, ami ezekben a napokban történik. Balázsi Gyulától kezdve, ugye ma közölte az Állami Számvevőszék a Metropolitan Egyetemről szóló jelentést, ami közvetlen Matolcsi kapcsolat volt, és ott dolgozó kollégák figyelmeztettek arra, hogy nézzem már meg, hiszen annak a vezérkarából szinte mindenki eltűnt, senkit nem lehet már utolérni. Ezektől a történetektől én teljesen döbbenten állok, mert sok mindenre számítottam, de erre nem. Ugye Magyarországnak van egy költségvetése, abban a költségvetésben durva, nagy, összevont fejezetek vannak. A Paksot mondod, meg lehet nézni, hogy évről évre mennyivel emelték Paks alaptőkéjét, hogy építeni tudják az atomerőművet. De ha valamit utólag lehet tudni, az talán az árszámadási törvény, mert az még mindig viszonylag precízen elkészült az elmúlt években, a legutóbbi az a 2024-es. De 2022 és 26 között olyan észrefejtő költekezés volt, és olyan módon volt összefolyatva a magánpénz és az állami pénzek a fejlesztési bankon keresztül, Exim bankon keresztül, és így tovább. És a magántőke alapoknak egészen eddig nem lehetett úgy igazán a nyomukra bukkani, pontosabban nem lehetett feltárni, hogy kik az éső tulajdonosok, hogy talán az idő múlásával a Magyar Nemzeti Bank fogadkozik, hogy júliustól hozzáférhetők és megtekinthetők lesznek a magántőke alapok végső tulajdonosai, hogy kiderül-e, hogy azokban mennyi az állami pénz, vagy nem derül ki, vagy megtippelhető, vagy nem tippelhető meg. Őszintén szóval fogalmam sincs. Tehát azt kell mondanom, hogy itt valami olyan őrületes szétesése van annak, amit úgy gondoltunk, hogy az Orbán kormány magántrösszerű működése valami ilyenfajta képérben nem az egészről, és olyan apró részletek bukkantak csak eddig ebből föl, hogy nem vállalkozom semmilyen végső mérleg megvonására.
11: Farkas Zoltánnak, gazdasági újságírónak, a HVG veterán publicistájának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad itt a Klubrádióban. Tartok tőle, nem utoljára beszéltünk erről. Szervusz
6: minden. Köszönöm az érdeklődést.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: És ha mindez nem lenne elegendő, amiről eddig beszéltünk Farkas Zoltánnal, akkor kiderül az, hogy Brüsszelben az Európai Bizottság arra próbálja rávenni a leendő Magyar Péter féle kormányt, hogy bizonyos Európai Uniós hitelekről mondjon le, mert egyszerűen a hátralévő idő nem elég ahhoz, hogy technikailag meg lehessen oldani ezeknek az összegeknek a lehívását. De hogy mi van a háttérben, erről kérdezem Arató Lászlót, a Klubrádió brüsszeli tudósítóját. Szervusz!
7: Szervusz, jó estét kívánok!
11: Nos, valóban csak egyszerűen arról van szó, hogy annyira rövid a hátralévő idő, hogy fizikailag szinte lehetetlen 4 milliárd vagy 3,9 milliárd eurós hitel megszerzése, és a bizottságnak az az üzenete, hogy elégedjen meg az új kormány 6,5 milliárd visszanemtérítendő támogatással. Jól értem?
7: Én inkább úgy mondanám, hogy ez volt a helyzet körülbelül 2 héttel ezelőtt, közvetlenül a választások után. Tehát ott, amikor elkezdődött ez a, és nagyon gyorsan a választások után elkezdődtek a tárgyalások, ugye csak tegyük tisztább a számokat, most csak a helyreállítási alapról van szó, amit augusztus 31-ig föl kell használni. Ez nem most találódott ki, hanem ez már 3 éve is így volt, hogy 2026. augusztus 31, és ezt a korrupció ellenes intézkedésének a hiánya miatt nem tudta Magyarország eddig felhasználni. Szóval ez 10,4 milliárd euró, 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő hitel, 3,9, de amit te is említettél, az pedig a kedvezményes visszanemtérítő támogatás és kedvezményes hitel a két rész. Az Európai Bizottság közvetlen a választás után, amikor első találkozója volt von der Leyennek, telefonbeszélgetése és Magyar Péternek, akkor azt mondta, hogy tegyük simává a 6,5 milliárdnak az útját, tehát a visszanemtérítendő támogatást, és engedjük el a hitelt. Erre az volt a magyar válasz, ugye azóta jönnek információ a különböző tárgyaló felektől, tehát mindkét oldalról, az volt a válasz, hogy nem, nekünk a 10,4 milliárd kell. És akkor ezután kezdődött el az alkudozás, meg pontosabban hát alkudozást úgy értsük, hogy mi az, ami vállalható, ami teljesíthető, ami belefér ebbe a nagyon kevés időbe, és ugye ebben a 3,9 milliárd euróban lesz valahol a vége, a nem tudni még, hogy hol, tehát viszonylag sok mindentől függ, de a lényeg az az, hogy a kérdés az, hogy az új magyar kormány ennek mekkora részét fogja tudni lehívni. A bizottság az hivatalából adódóan óvatos, az új magyar kormány az viszont ragaszkodna a teljes kerethez. Nem lehet most még megmondani, meg jósolni sem, mivel még nincs is hivatalban az új kormány, hogy ennek a keretnek mekkora részére van abszolút reális esély.
11: Ugye most még csak várjuk azt, hogy megalakuljon az új kormány, meg az új parlament is elfoglalja a helyét, de olyan törvényalkotási dömpingre lenne szükség, hogy augusztus végéig teljesítsük az összes feltételt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mind a 24 órát a napból bent tölthetnék a parlamenti képviselők az országgyűlésbe, és még akkor sem biztos, hogy meg tudnának birkózni ezzel.
7: És hát nem is csak jogalkotásról van szó, hanem tehát egyrészt három pillére van ennek a dolognak, van meg kell csinálni a jogalkotást, vannak úgynevezett mérföldkövek, amiket teljesíteni kell, meg vannak effektív projektek, amiket teljesíteni kell. Tehát ez tényleg nem véletlen az, hogy erre évek lettek volna, nem pedig három hónap lett volna, vagy van most. De hát ugye ennek egy része azért halad, tehát ezeknek a tárgyalásoknak tehát azért is vannak most folyamatosan különböző szinten tárgyalások a leendő magyar kormány és az Európai Bizottság között, hogy ezt elősegítsék, és én úgy hallottam, hogy nem is a jogalkotási része az a problémás, vagy az a nehéz, mert azt végül is a papírra sok mindent elbír, és viszonylag gyorsan lehet jogszabályokat hozni, hanem maguknak ezeknek a mérföldköveknek a teljesítése, mert vannak olyan teljesítendő feladatok, területek, ahol bizonyos fajta hatást is vállalni kell. Tehát, hogy el kell telnie valamennyi időnek, hogy az az intézkedés hozza-e a kívánt hatást, és az ugye augusztus végéig meg nem biztos, hogy ez belefér. Ezekről beszél az Európai Bizottság. Akkor leszünk okosabbak, hogyha majd a magyar kormány, az új magyar kormány be fogja adni a módosított nemzeti tervet. Tehát most arról van, tehát most csak arról tudunk beszélni, amit korábban a magyar kormány, az Orbán kormány beadott erre az egész keretre vonatkozóan a nemzeti tervet. Ez biztos, hogy nem marad így, tehát ezt tudjuk, hogy nem fog így maradni, és egy újat fog beadni a hivatalba lévő magyar kormány, és akkor ott, de ahhoz ugye nekik is birtokon belül kell lenni, tehát látni kell azt, hogy milyen folyamatok voltak eddig ebben az ügyben a különböző minisztériumban, és akkor ahhoz képest fogják az új tervet elkészíteni. Legutóbb itt Brüsszelben azt mondta Magyar Péter, hogy ennek az időpontja, meg az Európai Bizottsággal valamiféle politikai megállapodás aláírása az május 25 vagy a környéken.
11: Arató Lászlónak, a Klubrádió brüsszeli tudósítójának nagyon szépen köszönöm az összefoglalót. Szervusz, viszont hallásra.
7: Én is köszönöm, szervusz, minden jót.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: A bíróság szerint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogszerűtlenül bocsájtotta el Bognár Bulcsú szociológust egy évvel ezelőtt, egyetemi docensről van szó, de hogy mi van a háttérben, erről kérdezem az érintettet, vagyis magát Bognár Bulcsút. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok!
11: Mert tudja mondani, hogy vajon az ön elbocsátásának köszönhetően hatékonyabb és versenyképesebb lett-e a Pázmány?
8: Hát nehéz ezt megítélni ugye érintettként, minden esetre az egyetem az elbocsátás során ugye ezzel az érvel állt elő, ezzel igyekezett alátámasztani az álláspontját. Hát mi a bíróságon azt gondoltuk, hogy itt nem egy hatékonysági intézkedés történt, hanem egy diszkriminatív eljárás, ami a kutatói szabadságot korlátozta alapvetően. És hát az elsőfokú ítélet, ami ugye januárban született meg, e tekintetben a mi álláspontunkat erősítette meg, és hát erre való reakcióként tartunk most ott, hogy a másodfokú eljárásban az egyetem fellebbezett és vitatja az elsőfokú döntésnek a jogosságát.
11: Ugye ez a munkaügyi per, ez már egy éve folyik, és ebben önnek a Társaság a Szabadságjogokért jogászai vannak a segítségére.
8: Így van, így van. Tehát ugye ez az elbocsátás a tavalyi év júniusába került sor, akkor, és mindjárt a nyáron elindult az eljárás is, és mondom, hogy az első, ahogy említettem is, az elsőfokú eljárás januárban fejeződött be.
11: Ha jól olvasom a médiában, akkor itt elsősorban az lehetett a háttérben, de ezt majd ön megerősíti vagy megcáfolja, hogy ön részt vett egy LMBTQ emberekkel kapcsolatos kutatásában, vagy ezzel kapcsolatos tanulmány elkészítésében, és a Pázmány Péter Egyetem vezetése úgy gondolta, hogy ez nem illik bele az egyetem katolikus profiljába. Jól foglaltam össze?
8: Igen, lényegében erről van szó. Ugye az egyetemen belül van egy támogatási rendszer, amely a nemzetközileg magas jegyzett publikációknak a dotálására hivatott, és hát ennek részeként nyújtottuk be tavaly az előbb említett LMBTQ, nem is közösséggel, hanem az LMBTQ személyekkel kapcsolatos kutatásunkat, tehát ez egy értékszociológiai vizsgálat volt, ami az elmúlt 3 évtizedre terjedt ki, és a kelet-közép-európai régiót vizsgálta, és hát azra voltunk kíváncsiak, hogy ebben az időszakban, amit alapvetően az európai kultúrkörben egy általános liberalizálódás jellemzett, vajon miképpen alakultak át az embereknek az LMBTQ közösséggel és a közösség tagjaival kapcsolatos ítéletei, és mi a vallásos és a nem vallásos embereknek a percepcióját is elemeztük, és hát ezzel kapcsolatban nyújtottam be én tavaly év elején egy támogatást, és ezt utasították el azzal a felkiáltással, hogy ez a tanulmány a katolikus szellemiséget sérti, amit hát magunk részéről nagyon nehezen tudtuk értelmezni, mert hát mai napig nem tudjuk belátni, hogy egy társadalomtudományos vizsgálat, amiben egyébként az egyházi szereplők, egyházi intézmények nem is voltak érintettek, és nem is kifejezetten az LMBTQ közösség tagjaival kapcsolatot, az hogyan és miképpen tudja sérteni bármely egyházi intézménynek a szellemiségét. Hozzáteszem, hogy egyébként ez a diszkriminatív eljárás, amit az egyetem produkált, az nem csak az én személyemet és a mi kutatási témánkat és a tanulmányunkat érintette, hanem más kollégák is, a Pszichológiai Intézet munkatársai is hasonló retorzióban részesültek, és hát ami összeköti az őket ért diszkriminációt és az engem ért diszkriminációt az, hogy mindkét esetben az LMBTQ közösséggel kapcsolatos vizsgálat okozta a retorziót, és hát nem csak én kaptam ilyen minősítést, ami szerint ilyen típusú kutatási téma az a katolikus szellemiséget sérteni.
11: Na most, ha jól tudom, 12 éve tanít a Pázmányon, tehát 12 éve.
8: 18 éve, bocsánat. Tehát meglehetősen hosszú foglalkoztatás van mögöttem.
11: Alkalmazási feltétel volt-e az, hogy ön legyen római katolikus hitű, vagy hogy a katolikus világnézetet kell tükrözni a munkájában?
8: Nem, egyáltalán nincsen ilyen kikötés. Tudtommal nem csak a katolikus egyetemen, hanem bármely más egyházi fenntartású intézményben nincsen ilyen típusú megkötés. Természetesen belső etikai kódexeknek meg kell felelni, de ez volt a mi megítélésünk, hogy a kutatói szabadság korlátozására az egyetem belső etikai kódexe nem tér ki, és hát nincs is ebben olyan típusú szabályozás, ami valamilyen módon szűkítené, vagy meghatározná, hogy milyen kutatási témák lehetségesek.
11: Nagyon nehezen találok ezen az egészen logikai fogást, hiszen már az előző pápa, Ferenc pápa is jóval toleránsabb magatartást vagy nézeteket hangoztatott az LMBTQ közösségekkel szemben, ha jól vagyok informálva.
8: Magam is így gondolom. Elesleg én nem érzem hivatottnak magamat, hogy az egyháznak ezzel a kérdéssel kapcsolatos állásfoglalásait értelmezzem, és különös tekintettel nem gondolnám, hogy én most itt meg tudnám ítélni a Magyar Katolikus Egyház és a Vatikán kapcsolatát is. Azt azonban sokan feltételezik, hogy itt valójában nem is annyira a Katolikus Egyház szellemiséget védő magatartás van, hanem sokkal inkább a politika részéről jött az a fajta nyomásgyakorlás az egyetem felé, hogy az ilyen típusú témákat, vagy az ilyen témákkal kutató személyeket, azt nem kívánatos személyekként értelmezzék, de mondom, ez nem az én értelmezésem, de hát minden esetre vannak ilyen hangok, és hát vannak ilyen típusú áthallások.
11: Hogyan töltötte ön az elmúlt egy évet, hiszen állás nélkül volt, legalábbis lelkileg hogy érintette az, hogy eltávolították a munkahelyéről?
8: Maga egy ilyen elbocsátás, az nem egy kellemes esemény, nyilvánvalóan senkinek sem az életében.
11: Ezt meg tudom erősíteni, engem ötször rúgtak ki a hosszú pályafutásom alatt.
8: Igen. Ezzel együtt is a számomra, ha itt most az elmúlt egy év történéseit kellene összegeznem, abszolút pozitív a leltár, hiszen a szolidaritásnak nagyon különböző módozatait volt alkalmam megélni. Hát mindenek előtt a hallgatók részéről, akik személyesen és idő útjában is megkerestek, és együttérzésükről és szolidaritásukról biztosítottak. Másrészt különböző szakmai szervezetek részéről is, tehát a Magyar Szociológiai Társaság is adott egy állásfoglalást, és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Bizottsága is felszólalt a kérdéssel kapcsolatban, és hát párbeszédet kezdeményezett az egyetemmel, illetve az egyetem dékányával és a Kommunikáció Média Tudományi Intézet vezetőjével és tanszékvezetőjével, hogy hát tisztázzuk ezt a kérdést, hogy vajon a kutatói szabadság ilyen típusú korlátozása az az alkotmányos jogokkal és a felsőoktatási törvénnyel vajon összeegyeztethető-e.
11: Magyarországon egy biztos, a politika alaposan meg fog változni a következő hónapokban vagy években. Most az egyetem képviselői vagy jogászai még fellebeztek a másodfokú ítélet ellen. Mire számít a legfelső szinten?
8: Nincs jogász végzettségem, úgyhogy itt a TASZ munkatársaira tudok hagyatkozni. Az ő megítélésük az, és a TASZ ezzel kapcsolatos állásfoglalása is ennek adott hangot, hogy minden tekintetben megalapozatlannak találják a pázmány fellebezését, hiszen a pázmány fellebezésében olyan jogosítványokat tulajdonít magának, ami ellentétes az alkotmánnyal megítélésük szerint, és ellentétes a felsőoktatási törvénnyel is, hiszen ők annak az álláspontnak adtak hangot, hogy ezekben a kérdésekben nem szólhat bele a világi bíróság, tehát ők maguk dönthetik el, hogy milyen kutatási témák és milyen kutatási témát folytató személyek azok, akikkel együtt működni kívánnak a továbbiakban.
11: Hát meglátjuk, hogy mi lesz a történet vége.
8: Nyilvánvalóan ezt mi rendkívül aggályosnak érezzük, hiszen ez alapvető alkotmányos jogokat sért, és hát nem csak az oktatók esetében, hanem nyilván ugye erre is volt példa. Az elsőfokú eljárásban a Pszichológiai Intézetben ugye ezt is tárgyalták, hogy ez a fajta diszkrimináció nem csak az oktatókat, nem csak az oktatók személyét és kutatási irányát, hanem hallgatókat is érintett.
11: Bognár Bulcsónak, a pázmányról elbocsátott szociológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta a Klubrádió hallgatóinak. Viszont hallásra!
8: Viszont hallásra!
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
11: Egyre dagad a botrány a Travel Teachers nevű utazási irodával kapcsolatban, amelynek május 1-től felfüggesztették az utazás szervezői engedélyét. A Klubrádióhoz forduló utasok viszont elmaradt utakról, csúszó visszafizetésekről és szervezetlen nyaralásokról számoltak be. A Travel Teachers Kft. Válaszul azt közölte, hogy náluk éppen átszervezés zajlik, és folyamatosan egyeztetnek az érintett utasokkal. Hogy mire érdemes figyelni az utazás lefoglalása előtt, és milyen lehetőségeik vannak a károsultaknak, arról egy fogyasztóvédelmi szakértőt is megkérdezett Nemes Dávid kollégám.
10: Idén május 1-től a Travel Teachers nevű utazási iroda elveszítette az utazás szervezői engedélyét, ennek ellenére a panaszosok szerint továbbra is kínálnak és értékesítenek utakat egy zárt Facebook csoportban. Több károsult is megkereste szerkesztőségünket, vannak, akik hetek óta várják vissza a befizetett pénzüket, mások azt állítják, az utazások során folyamatos volt a káosz. Több beszámoló szerint az utasokat különböző légitársaságokra osztották szét, és olyan is előfordult, hogy a szálláshelyekhez úgy érkeztek meg, hogy azok nem voltak kifizetve. A cég weboldala jelenleg nem érhető el, ugyanis karbantartás alatt áll. Az egyik károsult, Lukácsné Enikő például arról beszélt rádiónknak, hogy néhány nappal a korfui utazásuk előtt értesítették őket arról, az út elmarad.
12: Több utazáson részt vettünk. A problémánk ott kezdődött, amikor indulás előtt, a korfui utazásunk előtt 3 nappal visszamondják telefonon az utazásunkat, úgyhogy hát 5 gyermek utazott volna velünk, ebből 3 nevelésben van nálunk, mint nevelőszülőknél, és hát ugye ehhez gyámi engedély kellett, egy csomó utánajárás, papír, minden, semmilyen más lehetőséget fel sem ajánlottak, és utána kértem, ugye, hogy egy bizalomvesztés és minden miatt, hogy akkor én elállnék a többi utazástól, kérem vissza a bérletpénzemet. Na ugye ők hivatkoztak egy ASF-re, ami hát 21 nap múlva fizet vissza, ami nem történt meg. Több levelezés és több probléma felmerülése után is kértem, hogy legyenek szívesek visszautalni a megjelölt számlaszámomra ezeket az összegeket. Én még a szerencsésebbek közé tartozom, mert ugyan részletekbe, de visszautalták arra a számlára, amit kifejezetten kértem, hogy ne utalják vissza, mert azon a nevelt gyermekek számlája, és ugye az ők utazási költségeiket arról utaltuk. Tehát mivel, hogy azzal nekem el kell számolni. Na most szándékkal, amit részletekbe visszakaptam, nem 21 napra, hanem hónapokra bontva, beszélünk erről, az mind a gyámi számlára utalták vissza, tehát hogy nagyon nehezen fizették vissza, és hát ahol lehetett, ott gáncsoskodtak.
10: Imre Éva szintén úgy járt, hogy a New Yorkba tervezett útját csak néhány nappal az indulás előtt mondták le. Elmondása szerint sokáig bizonytalan volt, hogy egyáltalán visszakapja-e a befizetett összeget.
13: A négy utazásomból csak egyetlen egy utazás volt zökkenőmentes, és miután leutaztam a négy utamat, még két komoly útra befizettem. Az utolsó kettő az meghiúsult teljesen, mert a New York-i utazásunkat 5 nappal az indulás előtt egy e-mailben lemondták, azzal az indoklással, hogy stornoztuk az utat. Semmiféle magyarázatot nem kaptunk. Kerestük a tulajdonosokat, érdeklődtünk, hogy történhetett ez meg. Én azonnal kértem a New York-i utam és a kínai utamnak az árát, ami több mint 2 millió forint volt, és azt mondták nekem, hogy nincs idejük a hisztimre, majd 21 napon belül visszautalnak mindent. Lejárt a 21 nap, se levelet, se pénzt nem kaptam, és írtunk utána többen is nekik, hogy 48 órán belül szeretném a számlámon látni a befizetett összegeket, mert különben médiához fordulunk, hatóságoknál feljelentjük őket, és akkor erre kaptam úgy az utalásokat 3 héten keresztül, hogy csöpögtetve 20 ezret, 300 ezret, 120 ezret, 50 ezret. Végül aztán sikerült elérni, hogy engem kifizettek, de tudomásom van, családtagok utaztak velük, barátaim, kollégáim, mindenki rossz szájűzzel jött haza.
10: Az utazási irodával korábban külsősként együtt dolgozó, neve elhallgatását kérő idegenvezető is beszélt a rádiónknak a közös munka során szerzett tapasztalatairól.
14: Én idegenvezetőként dolgoztam, és a Palamer Teachers még tavaly keresett meg azzal, hogy vegyek neki csoportos utakat New Yorkba. Az együttműködés tavaly a tavaszi szünet környékén kezdődött. Amúgy a tavaszi és az ősz utak kapcsán nagy nehézkesen megkaptam a díjazásomat, bár nem időben és könyörögnöm kellett érte. A decemberi útnál viszont már a szerződésben is szerepelt, hogy még $1000 tartoztam, amit azóta sem fizettek ki nekem.
10: Az idegenvezető arra is rávilágított, a cég az utazás szervezői engedély visszavonása ellenére is folytatja az utak szervezését és értékesítését.
14: Én feljelentést tettem a NAV-nál, a rendőrségnél csalásgyanúja miatt, amit elértünk, hogy 4.30-ával eltiltották őket a tevékenységtől. De közben ők ugyanúgy ebben a 25 ezer fős csoportba ugyanúgy kiteszik az utakat, és ugyanúgy veszedik a pénzeket. Tehát az utasoktól rengeteg képernyő fotót kapunk. Többen elmondták, hogy nem is a cég számlájára kell utalni, hanem sokszor Revolutra, és közben amúgy ők azt kommunikálják, hogy a Facebook csoportjukba, hogy ők Szlovákiába teszik át a székhelyüket, és minden megy ugyanúgy tovább. Ami azért számomra még rémisztőbb ebbe a történetbe, mert így a károsultak még nehezebben fognak hozzájutni a pénzükhöz, mert ugye bár akkor Szlovákiába kell menni minden ügyet csinálni, akkor is, hogyha magyaroknak árusít és magyar fogyasztóvédelem van, de ha bármi pereskedés van, azt a szlovák cég ellen csak Szlovákiában tudják megtenni.
10: Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő szerint különösen fontos, hogy az utazás foglalása előtt mindenki ellenőrizze az adott iroda hátterét és engedélyeit.
15: Az első és legfontosabb üzenet minden egyes embernek az, hogy amennyiben nem maga foglal szállást, amennyiben nem maga foglal repülőjét, hanem ezt egy utazási irodára, utazásszervezőre bízza, akkor ellenőrizze le, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedési Hivatalnál lévő nyilvántartásban ez az iroda benne van-e. Ugye kétféle kategóriát különböztetünk meg itt, utazásszervezőt és más utazásszervező útjait közvetítő utazás közvetítő. Bármelyikben benne van, akkor ez alapvetően rendben van, és akkor ezt az utat biztonsággal megrendelhetjük.
10: A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, ha az utazás során probléma merül fel, bizonyos esetekben akkor is lehetőség van kártérítést kérni.
15: Ha mégis megtörténik ugye a baj, tehát figyelmetlenek voltunk, nem néztük meg, nem ellenőriztük le, vagy a leellenőrzés ellenére valamilyen adatbázis probléma miatt mégiscsak azzal találkozunk, hogy az utazási iroda nem biztosítja a szállást, amit vállal, nincs kín idegen vezető, nem tudunk hazajönni, mert a repülőjáratról nem engednek föl bennünket. Abban az esetben a vészintézkedés megtörtént el után, ezek a költségek ugye utólag igazolandóak, mert ha bármilyen módon megtalálható még ez a vállalkozás, ez alatt most azt értem, hogy van jogutódja, ő maga működik valamilyen formában, vagy akár tovább működik, és ugye ezeket a költségeket le kell rajta vernünk, meg kell, hogy legyen a számlánk, nyugtán bizonyítékunk arról, hogy ezeket a költségeket külön kifizettük, és ezeket a költségeket akár egy békeltetőtestületi eljárásban, akár bírósági eljárásban követelhetjük az utazási irodán vagy a jogutódján. Amennyiben az utazási iroda megszűnik, felszámolásra, végelszámolásra kerül, és az adott eljárásban, tehát egy felszámolási vagy végelszámolási eljárásban nincs olyan vagyon, amiből a mi követelésünket is rendezni tudják, akkor sajnos ez a bukott pénz kategóriája lesz, tehát ezekben az esetekben a fogyasztóknak nincsen reményük arra, hogy a pénzüket visszakapják.
10: Az ügy kapcsán megkerestük a Travel Teachers Kft-t is. Írásban azt közölték, a társaság jelenleg átszervezés alatt áll, ugyanakkor elismerték, hogy visszavonták az utasszervezői engedélyüket, hangsúlyozták, hogy a cég nem szűnt meg, az adminisztratív és pénzügyi elszámolások pedig jelenleg is folyamatban vannak. A cég azt is jelezte, hogy együttműködnek Budapest főváros kormányhivatalával, és folyamatosan egyeztetnek az érintett utasokkal. Tájékoztatásuk szerint a visszafizetések ütemezetten zajlanak, céljuk pedig az, hogy minden érintett számára megnyugtató módon rendezzék a helyzetet.
4: Esti gyors.
11: Lettországba orosz irányból, vagy legalábbis Oroszország irányából érkező drónok csapódtak be Rezekne város mellett, már a virradó éjszaka, és emiatt komoly károk keletkeztek az ottani olajstruktúrában. Közben pedig a feszültség egyre érezhetőbb, hiszen a Kreml megfenyegette például a NATO-t, hogyha támadás érné, bár a NATO-nak semmiféle ilyen terve nincsen, a kaliningrádi területet, amely Litvánia és Lengyelország közé van beékelődve, akkor a Oroszország megpróbál akár nem hagyományos eszközökkel is, vagy éppen, hogy nem hagyományos fegyverekkel választ mérni, magyarul atomcsapással fenyegették meg az Atlanti Szövetséget, és orosz sajtóhírek szerint pedig napok óta nem látták a nyilvánosság előtt Vladimir Putyint, aki május 9-én, azaz szombaton nagy beszédet mond az úgynevezett győzelemnapi parádén a Vöröstéren. A vonalban itt van velünk Németh András, a HVG külpolitikai szerkesztője. Szervusz, jó estét kívánok!
16: Szervusz, itt vagyok, igen.
11: Nos, a különféle fenyegetések, amelyek a Kreml és az orosz hadsereg részéről elhangzanak, ezek mennyire komolyan vehetőek?
16: Ezek szerintem teljes mértékben komolyan vehetőek, egyrészt másodszorban egyfajta félelemről és gyengeségről tesznek tanúbizonyságot, tehát ez most először fordul elő, hogy így fenyegetik Ukrajnát, hogy visszavágnak, hogyha megmerik az ukránok zavarni a vöröstéri győzelmi felvonulást. Azt látjuk, hogy már az egész parádé vissza van fejlesztve, tehát korábban az elmúlt 19-20 évben harckocsik, mindenféle harcjármű is felvonult, most csak katonák fognak felvonulni, tehát az egésznek a mérete is sokkal kisebb. Én egyébként 100%-ig abban sem vagyok biztos, lehet, hogy nincs igazam, hogy Putyin tényleg részt vesz, tehát itt most valóban tartanak attól, hogy valami történet. Mondjuk én nagyjából biztosak abban, hogy az Ukrajna nem fog a vöröstérre drónokat lőni.
11: Már csak azért sem, mert külföldi vendégek is lesznek ott, illetve nagyon sok civil, és ennek az ódiumát szerintem egy épeszű katonai vezetés nem vállalja.
16: Igen, pláne úgy, hogy tényleg azért az utóbbi években az látszik, hogy Oroszország volt az, amelyik polgári célpontokat támadott, nem Ukrajna. Viszont az tényleg igaz, hogy az utóbbi napokban, utoljára ma hajnalban azért megint eljutottak moszkváig ukrán drónok. Pár nappal ezelőtt a Magyar Nagykövetség utcájában lévő Mosfil tornyot is eltalálta egy ukrán drón. tehát tényleg ott tartunk, hogy Ukrajna most már Moszkva belvárosát tudja fenyegetni, hogyha akarja.
11: Ez egyfajta technológiai előrelépést jelent Ukrajna oldaláról, már mint katonai értelemben.
16: Mindenképpen, és tényleg ez egy teljes mértékben átalakult ez a háború. Tehát amikor 4,5 éve, vagy valamivel több mint 4 évvel ezelőtt elkezdődött ez a háború, ez akkor még egy ilyen, tényleg egy ilyen másik világháborús háborúra emlékeztet, tehát néha elemekkel az első világháborúból célzok itt a lövészárok hadviselésre. Mostanra viszont ez tényleg a 21. század háborúja. Az áldozatok 90%-át már a drónok okozzák, sokkal kevesebb a valódi gyalogsági ütközet, és tényleg ahogy mondod, hogy hónapról hónap.
17: Kulturton. Am 11. Februar war Equal Pay Day, ein Aktionstag, an dem sichtbar wird, wie groß der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Österreich ist. Laut der Gewerkschaft GPA verdienen Frauen hierzulande im Durchschnitt 11,6% weniger als Männer. Das heißt, Frauen arbeiten statistisch gesehen rund 40 Tage im Jahr ohne Bezahlung. Für Frauen bedeutet dieser Unterschied nicht nur ein geringeres Einkommen im laufenden Jahr, sondern es zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Erwerbsleben mit spürbaren Folgen für finanzielle Sicherheit, Lebensstandard und später auch für die Pension. Der Equal Pay Day soll Diskussionen über Ursachen und mögliche Maßnahmen anstoßen, etwa in Bezug auf Arbeitszeitmodelle, Branchenunterschiede, Karrierechancen oder Gehaltstransparenz. Mit Blick auf den 8. März, den Internationalen Frauentag oder auch Feministischen Kampftag genannt, rücken Fragen der Gleichstellung wieder besonders in den Fokus der Öffentlichkeit. Themen wie Einkommensgerechtigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Verteilung von Care-Arbeit stehen dabei regelmäßig im Mittelpunkt gesellschaftlicher und politischer Debatten. Darüber möchte ich heute mit Sandra Kraus von der GPA sprechen. Die GPA ist zuständig für Angestellte in der Privatwirtschaft, also unter anderem für Journalistinnen und Journalisten, Beschäftigte im Handel, in der Hotellerie, im Verkehr sowie Teile des Pflege- und Dienstleistungsbereichs. Sandra, wie setzt sich die GPA konkret für Frauen ein?
18: Wir setzen uns dementsprechend ein, dass wir als Frauenorganisation eben frauenspezifische Forderungen in den Kollektivvertragsverhandlungen stellen und da ganz aktiv politisch im Hintergrund, das passiert eben nicht auf offener Bühne, da und den KV-Verhandlungen Forderungen mitgeben, eben diese Zuschläge müssen rauf, dieses Recht auf Aufstockung, das ist das, was uns auch so von den Frauen so erzählt werden oder was wir aus der Beratungspraxis wissen. Das ist zum Beispiel ganz was Konkretes, was wir für Frauen tun. Wir beraten sie natürlich zu jedem Dienstvertrag, zu jedem Lohnzettel. Rund ums Arbeitsleben stehen wir halt mit Rat und Tat zur Seite. Das geht bis zum Gericht. Manchmal sind wir auch Netzwerkpartnerinnen, dass wir sagen, wir kennen jemanden oder wir kennen sehr oft jemanden, wo dann wir so ein Zwischenschritt sein für die nächste Brücke. Das ist eine ganz große Aufgabe von uns, eben, dass wir viel Öffentlichkeitsarbeit machen, zum Beispiel, wie wir gehabt haben, dass wenn so Kampagnen sein, dass dieses Lohnnebenkosten runter war mal total in und mehr brutto für netto und dann haben wir Kampagne gemacht. Das betrifft dann aber ganz speziell Frauen, weil Frauen, wenn sie nicht so, Frauen sind oft viel stärker von einem funktionierenden System abhängig wie Gesundheit, Versorgung und so weiter, niederschwellig, öffentliche Grünflächen, weil sie haben die Kinder und wenn ich jetzt keinen Pool habe, dann brauche ich einen Park. So, ne? Dass Kinderbetreuung funktioniert, dass eben auch für ältere Leute, dass das funktioniert, dass sie da auch nicht, dass das nicht ins Private geschoben wird, weil das haben wir halt auch bei Corona gesehen, es war Homeoffice, Sendepause, also ich habe das selber mitgekriegt. Ob ich jetzt da 3 Kinder daheim habe und die Schule ist zu. Und das hat massive Auswirkungen gehabt auf die Frauen. Also da gibt es ja ganz schiere Studien, dass die Gewaltbereitschaft in den Familien zugenommen hat. Und eben solche Kampagnen auch. Wir haben jetzt gerade wie Gewalt im Handel, dass wir das ja immer wieder thematisieren. Oder was heißt denn Sonntagsöffnung? Das mag jetzt, für mich ist das auch verlockend zu sagen, ich gehe jetzt am Sonntag mein Milch holen, weil ich arbeite von Montag bis Freitag. Aber ich arbeite nicht am Sonntag im Handel. Und wir machen, das sind die Frauen und die wollen auch mal daheim sein bei den Kindern. Oder mal einfach einen freien Tag haben. Und dann nicht nur rund um die Uhr jemanden bedienen. Also wir machen da sehr viel politische Aufklärungsarbeit auch.
17: Eine Umfrage von Ipsos aus dem Jahr 2025 zeigt, 37% der Österreicherinnen und Österreicher glauben, dass in Sachen Gleichstellung bereits genug getan wurde. Wie würdest du den Stand der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in Österreich einschätzen?
18: Ich denke, die faktische Gleichstellung haben wir wirklich. Da sind wir auf einem guten Weg. Da ist gesetzlich ist da viel weitergegangen und man hat da versucht, viele Instrumente zu